0: Krisztóf Willibald Gluck, Orpheus és Euridike című operájából Orpheus áriáját hallották a negyedik felvonásból Michael Spires tolmácsolásában az Il Pomodoro zenekart, ha Francesco Corti vezényelt, illetve vezette, mint hangversenymester. Egy perccel múlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, kulturális ajánlóval folytatjuk. Idén ünnepeljük Liszt Ferenc születésének 215. évfordulóját, ez alkalommal a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont október 15 és 22-e között színes programokkal tiszteleg névadója előtt. A részletekről Mátrai Dianát, a múzeum munkatársát kérdezte Bolla Milán.
2: Milyen programokkal, milyen koncertekkel ünnepli a Liszt Ferenc Emlékmúzeum Liszt Ferenc születésnapját?
3: A szokásos módon több koncertet, tárlatvezetést, sőt gyerek, illetve családi programot is kínál a Liszt Ferenc Múzeum. Olyan nagy neveket köszönhetünk a kamarateremben, mint Ránki Fülöp, Farkas Gábor, aki ugye a Zeneakadémia rektora, Kovács István, illetve Alexandr Kaspurin, aki pedig egy utrechti Liszt versenynek a győztese. Ránki Fülöp koncertje az például egy teljes Liszt anyag, talán mondhatjuk, hogy kései, egészen különleges művek, elhangzik majd például a Csárdás Makábr, meg a Spanyol Rapszódia, de Alexandr Kaspurin, ugye az utrechti Liszt verseny győztesünk, transzcendens etüdöket adja elő. Kovács István és Farkas Gábor pedig távolról közelíti Lisztet, ők ugyanis Schubert Téli utazás című dalciklusát adják elő. Amit még esetleg érdemes lehet megemlíteni, az nem kifejezetten az október 15-től 17-ig terjedő időszakban elhangzó koncert, ami ugye a Liszt Múzeum, illetve Régi Zene Akadémia születésnapi fesztiválja, de mégis kapcsolódik, hiszen október 22-én, ami konkrétan Liszt Ferenc születésnapja, a Zene Akadémia nagy termében Takács Nagy Gábor vezényletével a Zeneakadémia szimfonikus zenekarának a koncertje hangzik el, de itt is a rektor úr, Farkas Gábor fellép és előadja Lisztnek az Angelus, illetve a Haláltánc című művét, de felcsendül Beethoven 7. szimfóniája is.
2: Utalta a tárlatokra is, milyen kiállítások láthatók most a múzeumban?
3: Állandó kiállításunk látható, meg persze még az utolsó heteit éli az időszaki kiállításunk, ami Liszt vonzásában Hubay Jenő élete és munkássága című kiállításunk. Ami érdekes, hogy a szokásos péntek 11 órás tárlatvezetés extra programunk megduplázódik, és csütörtökön is részt lehet venni egy tárlatvezetés extrán, az ugye attól extra, hogy nem csak múzeumlátogatás, hanem egy kis tárlatvezetés, sőt egy kis koncert is kapcsolódik hozzá.
2: Idén is gondolnak az egészen fiatalokra, milyen gyerekprogramok várják a családokat.
3: Az év minden pontján igyekszünk a gyerekek, illetve a családok kulturális igényeit kielégíteni, és most is készülünk a születésnaphoz kapcsolódóan is gyerekprogramra, mégpedig szombaton 1-kor lesz múzeumpedagógiai foglalkozás, a zongora titkai és Liszt, a nagy utazó a címe ennek a foglalkozásnak.
0: Mátrai Dianát hallották, a Liszt Múzeum munkatársát, akit Bolla Milán kérdezett az október 15 és 22-e közötti programokról, amelyek keretében Ránki Fülöp is fellép. Az ő előadásában hallgatjuk most meg Liszt Ferenc Desdur Consolation vigasztalását, ez a numero 3-as.